ingkang dereng kantenan dosa tuwin kelpatanipun. Prayogi kadangu supados titah pucang kalaupun kresna matur walakon.